0: Tó 26 fokos.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: is lit. The sun is here now, there's no way to quit. You can stop the beat, only time setting mild. The night is ours, cause we like it wild.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrészhiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Rétvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
1: Időjárás jelentés.
2: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
1: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
3: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak. Mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől. Ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos, ő a napvédelem fontosságáról beszél. Dr. Vechter Walter, korábbi tiszti főorvos, vasi házi orvos, egy másik témában is szól a hallgatókhoz, aki külföldre, egzotikus országokba tervezi a nyaralást most vagy az őszi-téli hónapokban, azoknak a védőoltások felvétele ajánlott az egyes egzotikus országokban veszélyt jelentő betegségek, járványok megelőzése érdekében. Erről is hallhatnak most. A kullancs veszély is reális veszély egészen a késő őszi időszakig. Azoknak is adunk ezzel kapcsolatban tanácsot, akik szabad idejüket, szabadságukat kirándulással, természetjárással, kempingezéssel töltik. Ebben is dr. Vechter Walter volt vasi tiszti főorvos oszt meg fontos információkat. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez jó rádióhallgatást kíván önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Egészség, egészség és életmód. Egy óra magunké.

Hőségriadó, frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére mától kedden 24 óráig. A hőségriadó idejére frissítő és hűsítő pontokat jelölt ki Körmend önkormányzata. Dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán tette közzé a frissítő és hűsítő pontok listáját. Körmenden szabadtéri frissítő pontként működik a polgármester hivatal előtti ivókút, valamint a főtéri kávézóval szemben felállított párakapu. Az önkormányzat naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is biztosít az arra járóknak. A nagy meleg elől klimatizált helyiségekben is lehetőség nyílik felfrissülni a városban. Hűsítőpontként várja Körmenden a lakosságot a polgármesteri hivatal, amely csütörtökön 8 és 16 óra, pénteken 8 és 11 óra, hétfőn 8 és 18 óra, kedden pedig 8 és 16 óra között tart nyitva. Ugyancsak csatlakozott a kezdeményezéshez a Battyányi Örökségközpont, amely csütörtökön 10 és 15.30, pénteken pedig 10 és 13 óra között fogadja a betérőket. A polgármester tájékoztatása szerint a Rákóczi utcában működő horgászbolt is klimatizált helyiséggel segíti a lakosságot, hétköznapokon 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 12 óra között biztosít pihenési lehetőséget. Dr. Szabó Barna polgármester arra kérte a körmendieket, hogy a hőség idején is fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tartós napozást a déli órákban, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a házi állatokra is.

0: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak. Mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a második fokozat és a harmadik fokozat között, a másodfokú riasztást. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag hőmérséklet a 25-120 fokot eléri. A harmadik fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlag hőmérséklet, ez tovább emelkedik, 27-120 fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet. Ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, hogyha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos, a folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jeleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Ma tehát elsősorban a fokozódó meleg a témát műsorunknak, a nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vas vármegyei tiszti főorvos oszt meg önökkel jó tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzönapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek. Ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös, szellős helyre visszük a beteget. Amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni.

0: Ma elsősorban a fokozódó meleg a témát magazinunknak tehát. Mától ugyanis az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére kedden 24 óráig. A nagy melegre való tekintettel dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
1: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, tehát mától az országban. Dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos oszt meg önökkel tanácsokat, amelyekkel megvédhetjük magunkat a hőség káros hatásaitól, következményeitől.
2: Nem az a nap süt már ránk, mint régen. Egyrészt ugye sérült az ózonréteg, másrészt ugye a levegő szennyezettség miatt a nitrogénoxidokból, szénhidrogénekből, a fotokémiai reakciók révén sajnos olyan anyagok képződnek, amik aztán szemlégút irritációval járnak, illetve a nyári szmognak a jellemző összetevői. Állítólag 2050 körül helyreállhat az ózonréteg, mivel sikeres volt ugye a freongázoknak a kitiltása a kozmetikumokból, egyéb eszközeinkből, de addig azért fokozottabban vigyáznunk kell. Nyilván ugye a legközvetlenebb hatása ugye a napégés. Ezzel az a gond, hogy a bőrünk nem felejt. Az ilyenkor beszerzett DNS károsodások megmaradnak, és a következő sugárzás okozta károsodások ehhez hozzáadódnak, amíg aztán bekövetkezik már egy visszafordíthatatlan DNS sérülés, és elkövetkezményes elfajulása a bőrsejtjeinknek, ami ugye hosszú távon különböző daganatos bőrelváltozásokhoz vezet. Aztán ugye még akut hatása lehet ugye a hőterhelés, hőgut, a napszúrás, tehát nyilván vigyázni kell azzal, hogy mennyire terheljük túl magunkat. A napon a különböző munkák során a folyadék és sópótlás az mindenképpen fontos, hogy ezt megelőzzük, illetve az immunrendszerünket is gyengíti az eltúlzott UV-sugárzás, tehát akár fertőzést is könnyebben elkaphatunk ilyenkor. Hosszabb távon ugye egyrészt ugye a daganatok, aztán ugye a bőrnek a korai öregedése, a kollagén rostokat roncsolják, az ilyenkor képződő szabadgyökök, valamint a szemünket is károsítja, például a szürke hályok sokkal fiatalabb életkorban jelentkezhet, hogyha túl sok ultraébolya sugárzás éri a szemünket. Fontos azért, hogy napszemüveggel védjük, UV-szűrős és épp lencséjű napszemüveggel. Itt ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy a karcos lencséjű napszemüveg az nagyon veszélyes lehet. A sérült karcos részeken ugye bejut az ultraébolya sugárzás, ráadásul szóródik is ugye a keskeny résen áthatolva, és a sötétebb lencse miatt tágabb pupillán pedig könnyebben be is jut a szembe. Tehát egy karcos napszemüveg az még rosszabb is lehet, mintha föl se tennénk. Ez fontos.

0: harmadfokú hőségriasztás van érvényben mától az országban. A folytatásban ugyancsak a hőség kapcsán ad jó tanácsokat dr. Vechter Walter, korábbi vasi tiszti főorvos, jelenlegi házi orvos. Ő a napvédelem fontosságáról beszél.
1: A naptejekkel kapcsolatban ugye az egy hatásos jó védelem, hogyha ilyennel védjük a bőrünket, amikor feltétlenül napon kell lenni. Persze nyilván egy kis egészséges barna szín az nem árt, de azért ezzel is jobb, ha vigyázunk, hogy mennyi expozíciónak tesszük ki a bőrünket, időnként ugye ezeket újra kell kenni, és ezek sem biztos, hogy teljesen ártalmatlanok. Titánium dioxidot tartalmaznak jellemzően, nagyon elterjedt anyag, ez egy ilyen kis nagyon-nagyon apró szemcsés nano anyag, ami szép sejmes fehér felületet biztosít, festékekbe is belekeverik például kozmetikumokba. Az vele a baj, hogy túl kicsi. Akadálytalanul átjut mindenen, átjut a sejtmembránokon, eljut a DNS-ünkig is. Még mindig tudományos viták témája, hogy ez vajon mennyire káros vagy nem káros. Tehát jó dolog védeni a bőrünket naptejjel, de azért el sem szabad túlzásba vinni. Ha lehet, akkor előnyösebb mondjuk egy szellős, hosszú ruhával védekezni. Nyilván valamilyen mértékben kell használni naptejet. Tehát amikor kint vagyunk a strandon, egyszer-egyszer bekenjük őket, de eleve nem jó, hogyha túl sok időt kint töltenek, pláne ugye a déli órákban. Amikor a legjobban tűz a nap, akkor lehetőleg árnyékban játszanak a gyerekek. Vagy legyen rajtuk póló, sapka, hogyha a homokozóba mennek. Naptejet módjával használjuk. Ne vigyük túlzásba, hogy a szolárium azért más hullámhosszon dolgozik, mint a természetes napsugár. Döntően UVA fény sugároznak, van bennük egy kicsi UVB is, más mechanizmussal barnétez, mint a természetes napsugár. Látszatra szép barna bőrünk lesz, viszont nem fog megvédeni minket a leégéstől. A káros hatások pedig épp úgy megvannak, mint az eltúlzott napsugárzásnál. Tehát azért módjával használjuk a szoláriumokat, hogyha szeplősödésre hajlamosak vagyunk, volt már valamilyen rossz indulatú bőrbetegségünk, illetve 16 éves kor alatt például egyáltalán nem javasolt. Jobb, hogyha évi két turnusnál többet nem szólizunk, és egy-egy turnus az maximum 10 alkalomból álljon, 3 napnál gyakrabban ne ismételjük. Tehát azért legyünk vele tisztában, hogy azért ez is egyfajta UV-sugárzás, aminek megvannak a káros hatásai, és az a barnaság a leégés ellen nem fog megvédeni minket.

0: Dr. Vechter Walter, korábbi tiszti főorvos, vasiházi orvos egy másik témában is szól a hallgatókhoz. Aki külföldre, egzotikus országokba tervezi a nyaralást most vagy az őszi-téli hónapokban, azoknak a védőoltások felvétele ajánlott az egyes egzotikus országokban veszélyt jelentő betegségek, járványok megelőzése érdekében. Erről is hallhatnak most.
1: Hazánk járványügyi szempontból a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, ezért esetleg nem is gondolunk rá, hogy távolabbi tájak felkeresése olyan fertőzések kockázatával járhat, amik nálunk viszonylag ritkák, vagy már a feledés homályába merültek. Mediterrán országokban például viszonylag gyakori a hepatitis A és a hastífusz. Ezek szájon át elkapható fertőzések étellel, itallal, piszkos kézzel. A trópusokon az előzőek mellett ugye a malária, a dengiláz, ami gyakori betegség, vagy akár a sárgaláz, a gennyes agyhártya gyulladás, de találkozhatunk szamárköhögéssel, kanyaróval, tetanusszal, nagyobb gyakorisággal, mint mondjuk Európában. Trópusi országok, Afrika, Dél-Amerika, illetve Ázsia, Tájföld, Vietnám, amik ilyen gyakori kedvelt úti célok. Ezek ellen hatásosan lehet védekezni, ugye megfelelő időbe beadott védőoltással, megelőző gyógyszerszedéssel, szúnyogriasztással. A védőoltásoknak többsége az az ajánlott kategóriába tartozik, de vannak olyan országok, ahová előírnak bizonyos kötelező oltásokat, amiknek az igazolása nélkül be sem lehet lépni. Jellemzően például a sárgaláz ilyen, ami elég sok afrikai országban kötelező, illetve Dél-Amerikában is van, ahol kötelező, van, ahol erősen ajánlott az oltásnak a felvétele. Illetve a fertőzéseken túl, ugye az utazás jellegétől függően egyéb egészségügyi kockázatok is jelentkezhetnek. Hegymászóknál magassági betegség például, a többszörös időzónó átlépésnél ez a bizonyos jetlag, aztán hosszú repülő út során arra hajlamosaknál egy fokozott trombózis veszély. Ezeket szintén javasolt orvossal átbeszélni az utazás előtt. Utazás, egészségügyi és nemzetközi oltóközpontok, ahol kérhetünk ilyen tanácsadást, illetve ahol a szükséges oltásokat is felvehetjük. Hát ugye ezek már elég modern oltóanyagok. Minden védőoltásnál a szervezet, az immunrendszer azt hiszi, hogy megfertőződött és dolgozik. Elméletileg nem kizárható ilyen, hogy hőemelkedés, leveltség, fejfájás, de igazából nem jellemző már ezekre az oltóanyagokra.

Hogy mikor érdemes? Hát a legideálisabb az, hogyha 6-8 héttel az utazás előtt már jelentkezünk ilyen tanácsadásra, azért, hogy kellő idő legyen minden oltás beadására, illetve az immunitásnak a kialakulására. Nemzetközi utazás egészségügyi tanácsadást és oltóközpontot több vármegyében működtetnek a kormányhivatalok, Szombathelyen is van ilyen a népegészségügyi főosztályon.

0: kullancs veszély is reális veszély egészen a késő őszi időszakig. Azoknak is adunk ezzel kapcsolatban tanácsot, akik szabad idejüket, szabadságukat kirándulással, természetjárással, kempingezéssel töltik. Ebben is dr. Vechter Walter volt Vasi tiszti főorvos oszt meg fontos információkat.
1: Március végétől késő őszig aktívak a kullancsok, olvashatjuk ezt a különböző tájékoztatókba, de az igazság az, hogy most már a tél annyira rövid és annyira enyhe, hogy szinte alig van olyan időszak, amikor a kullancsok nem aktívak. Jó formán egész év során számítani kell rájuk, persze a nyári időszak, amikor a leginkább aktívabbak, akkor is inkább a reggeli és az esti órák, amikor jobban ki vagyunk téve a kullancs csípés veszélyének. Elsősorban ugye a lombhullató erdők hajnövényzetében élnek, de előfordulnak bokrokon, vizes területeken, nádasokban, szántóföldi növényeken, de a városokban is, a parkokban, a családi házak kertjében is megtalálhatjuk őket, illetve a háziállataink, a kutyák például jelentős számban tudnak kullancsot behúzolni a környezetünkbe. Kullancsoknak fejlett érzékszerveik vannak, érzékelik a hőt, a testszagokat, a kilégzett széndioxidot, a kisebb mozgásokat is. Vannak szemmel rendelkező látókullancsok, akik a fűszálak végéről lesik az áldozatukat, és alulról másznak fel rá, illetve vannak a vakkullancsok, akik meg inkább a bokrok leveleinek az árnyékos oldaláról támadnak minket. A fővárosban Pest, Nógrád, Vas, Zala és Somogy megye, ahol a legnagyobb arányban előfordulnak kullancsok, az interneten a kullancs térképen meg tudjuk nézni azt, hogy hol milyen kullancsok fordulnak elő, illetve a fertőzöttségről is szerezhetünk információkat. Ez már rengetegszer ugye elhangzott, hogy a kullancsot nem fullasztjuk és nem nyomkodjuk. Bármivel kenegetjük, ugye, hogyha a kullancs fuldokolni kezd, visszaöklendezi a gyomortartalmát a szervezetünkbe, akkor ha eddig nem fertőződtünk meg, akkor biztosan megfogunk. Illetve hogyha a potrohát összenyomjuk, akkor is ugye gyakorlatilag beleinjekciózzuk a gyomortartalmát a szervezetünkbe. Ezeket a dolgokat semmiképp nem szabad megtenni. Minél előbb el kell távolítani, de úgy, hogy a nyakánál megfogva a bőrhöz minél közelebb, kaphatók erre célszerszámok a gyógyszertárakban, kullancseltávolítókanál, kullancsipes, de akár egy kis cérnával is megoldhatjuk ezt, vagy ha valakinek elég jó a körme hozzá. Lényeg az, hogy semmiképp nem szabad fullasztani és nem szabad összenyomni. Eltávolítás után azt a kis kicsi kis sebecskét érdemes lefertőtleníteni. Hogyha a kis horgokkal rögzült szájszerve benne marad a bőrben, úgymond a fejem beleszakadt, attól már nem kell megijedni, ha már elpusztult, akkor már nem fog fertőződni. Az a kis benn maradt szájszerv pedig előbb-utóbb ki fog löködni a bőrből. Hát egyrészt, hogyha a csípés helyén megjelenik az a bizonyos vöröses folt, legalább 5 cm átmérőjű nő, és aztán ugye a közepe kivilágosodik, ugye ez, amit tudunk, hogy a Lyme kórra gyanús elváltozás, illetve influenza-szerű tünetek, ne adj Isten, fejfájás, idegrendszeri tünetek, hogyha jelentkeznek, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulnunk. A lájmos folt mellett persze előfordulhatnak csalánkiütésszerű foltok is a bőrön, nyirokcsomó, duzzanat, izomfájdalom, tehát nem biztos, hogy a folt lesz az egyetlen tünet. A lájmkor ugye az szerencsére antibiotikummal jól kezelhető. A kullancs okozta agyvelő, agyhártya gyulladás megelőzésére védőoltás elrendelkezésre. Hát ugye egyrészt az, hogy mikor megyünk, hova megyünk. Lehetőleg ne a reggeli és az esti órákban történjen a természetjárás, amikor aktívabbak a kullancsok. Ha lehet, akkor a sűrű hajnövényzettel borított bokros helyeket kerüljük el. A zsát ruházat fontos, kullancsriasztószerek. Aztán, hogyha tábort verünk, akkor az lehetőleg ne vadetetők, vadítatók környékén tegyük, ahol szintén nagyobb számban fordulhatnak elő kullancsok, illetve hát a védőoltás, ami a legbiztosabb védettséget adja.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
0: Ennyi volt Egészség magazinunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt az Egészség és Életmód, a Körlend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja Önöket az Egészség és Életmód egy óra magunkért.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Megegyezett az IKEA dolgozóival bérügyben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjanak a vízzel és az árammal is. Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Hozzátette, hogy az előrejelzések szerint a következő hetekben tovább csökken a Duna vízszintje, így rövid távon bizonyosan nem várható az atomerőmű újraindítása. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyit délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak, és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. Megszületett a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat. Ezen kívül kidolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemtervet, és átfogó felülvizsgálatot indítanak a teljes juttatási rendszerre vonatkozóan. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pluszköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A Budapest Airport szerint a szolgáltatók közötti egyenlő feltételek megteremtését szolgálja a taxikat érintő intézkedés. Az üzemeltető felhívta a figyelmet, hogy a most meghozott döntést már több nemzetközi repülőtéren is alkalmazzák.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk, az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülhet a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.

0: 99.8 Körmend FM. Rákóba! Rákóba!
1: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Harmadfokú a hőségriasztás, fokozódik a kánikula. Leállíthatják a paksi atomerőmű működését. Baktérium miatt ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal és párakapukkal segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A szakemberek mindenkit arra szólítanak fel, hogy takarékoskodjon a vízzel és az árammal. Akár már vasárnap újraindulhat az alkatrész hiba miatt leállt G3-as blokk áramtermelése a Százhalombattai Dunamenti erőműben, tájékoztatott a helyszínről a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, hogy a MAVIR folyamatosan kapcsolatban áll a nagyfogyasztókkal, hogy megbeszéljék, milyen mértékű önkéntes energiatakarékosságot vállalnak a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. A miniszterelnök kiemelte, hazánk energiaellátása stabil, és minden szomszédunktól importálunk áramot, amikor szükséges. Magyar Péter a paksi atomerőmű kapcsán közölte, hogy a kényszerű leállás 50 milliárd forintos plusz kiadást jelent az államnak. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az intézkedés a közvilágítást nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. A döntéssel a tervek szerint jelentős mennyiségű energiát lehet majd megspórolni. A főpolgármester a díszkivilágított magánépületek tulajdonosait is hasonló takarékosságra kéri. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik. Ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. Ideiglenesen nem lehet fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálat során vett mintában ugyanis magas volt az E. coli baktérium aránya, közölte az önkormányzat. Hangsúlyozták, hogy a város másik két strandján kiváló a vízminőség. Vasárnapig a Libás strandon kedvezményes belépőkkel várják a fürdőzőket.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, országszerte zavartalan napsütésre készülhetünk. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a szél. A hajnali 14-21 fok után délután 34-39 fok valószínű. Enyhülés leghamarabb a jövő hét második felében várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

üdvözöljük. Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpont

A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem. Kigyúlnak a lámpák, amerre jár, s keringőzni kezd el minden Szent János bogár, és ő úgy lép, mint senki más. Becsukja a szemedet, hogy a szíveddel is láss, kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen, olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát, fújja felé a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely Zalaeger Szegés Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Party sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Ez 13:30-ra megnyitó, Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citer a zenekar Körmendre játszik. Aztán 3:00-tól 15:30-ig a Jákfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek négyben fognak fellépni, 6:30-tól 7:30-ig brassói csillagok, aztán egy kicsit dombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadással lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világországait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrénygyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könnyű az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat velük, mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: Mi magyarok.
1: Klasszikus magyar nóta. Ez a muzsika legalább 200 éve szól, és tölti el vigasszal, reménnyel, vagy éppen boldogsággal az arra fogékony szíveket. A 18. század végén a polgárosodó magyar társadalomnak igénye volt egy nemzeti szórakoztatási

0: Manapság a pódiumok kedvelt műfaja, és az esküvők, vacsorák, baráti poharazgatások elmaradhatatlan része a nótázás. A jó prímás már a vendég pillantásából tudja, hogy melyik dallamot kezdje húzni. Azokból pedig több tízezer létezik. Kiváló zeneszerzők, így Egressy Béni, Szentirmai Elemér, Fráter Lóránt, Dankó Pista komponáltak, sokszor elismert irodalmárok, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Tali Kálmán, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy éppen Tömörkény István soraira. Pósa Lajos Magyar vagyok című versére többen is írtak dallamot. A mű első strófája a műfaj egyik legszebb versszaka. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. A Hungarikum Bizottság a klasszikus magyar nótát 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
1: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: smells naked when I came.
1: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
3: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
2: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűzeset 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
4: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindenek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
2: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak, a korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, A fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
1: Sporthírek.
2: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
6: Itt tehet a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
5: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaegerszeg és Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10-es 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőség enyhítése érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újra hasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
7: Ez 13:30-ra megnyitó, Ligó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citer a zenekar Körmendben játszik. Aztán 3:00-tól 3:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra között táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-tól 7:30-ig Brassói csillagok, aztán egy kicsit dombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáté Szilinyi Arnoldó operett előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy State Bass koncertben lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
5: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerek kórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
4: Sporthírek.
5: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrénygyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
4: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap happartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a La Terrazzán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse La Terrazzáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen happarti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
4: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak férni.

0: éppen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében, az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűz esethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
2: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren 2 kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
1: Gázvezeték építési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszár út és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak, a korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a család ügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
3: Sporthírek.
1: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrág első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
3: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrénygyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Élményüzletet nyitott Ibizán a Tomorrowland. A világhírű elektronikus zenei brand egy futurisztikus központot hozott létre. Az 500 négyzetméteres tér legnagyobb attrakciója a tetőterasz lett, ahol naplementés DJ-szettekkel várják a vendégeket. A helyszínen DJ workshopok és saját tetováló stúdió is működik, szóval a rajongók szó szerint örök emlékeket vihetnek haza a szigetről. A szervezők a Tomorrowland különleges világát szeretnék a nyári szezonra beköltöztetni Ibizára, így a nem mindennapi boltban olyan nevek is fel fognak lépni, mint Armin van Buuren vagy Martin Garrix.

0: Elton John és Britney Spears megúhatatlan közös együttműködéseit a Körment FM-en a Város Rádiójában. A kánikula miatt harmadfokú hőségriasztás van érvényben már tegnap óta. Az egyik legfontosabb szabály ilyenkor, hogy gyermeket vagy háziállatot egyetlen percre se hagyjunk parkolóautóban, hiszen az utastér pillanatok alatt életveszélyesen felforrósodhat. Indulás előtt vigyünk magunkkal elegendő ivóvizet, hosszabb úton tartsunk gyakrabban pihenőt, ha pedig valaki rosszul lesz, vigyük árnyékos hűvös helyre, szükség esetén pedig segítséget is kérjünk mindenképpen. Vigyázzunk sokkal jobban egymásra, próbáljunk meg felkészülni, amennyire csak lehet az előttünk álló nagyjából egy hétre, mert addig biztosan kitart a forróság. Elemezzük is majd a kilátásainkat, a részletes prognózissal jövünk hamarosan szakértőnkkel, Pétervári Tiborral.
1: Közlekedési információk.
0: Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
5: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
6: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
7: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
8: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Újabb forró időszak vette kezdetét, és hát alig látszik ennek a vége. Erről is beszélünk rögtön Pétervári Tiborral, a Hungaromet vasi észlelőjével, aki itt van már velünk a vonalban, és szokás szerint péntek lévén taglaljuk a kilátásainkat, a hétvége és a jövő hét prognózisát mondjuk azonnal. A meteorológusok most úgy fogalmaztak, hogy a néhány héttel ezelőtti hőhullámhoz képest talán ez a mostani nem fog majd annyira megviselni minket, az valóban így lesz?
1: Szervusz Balázs, hát igen, úgy emberi

0: nyugati végeken ez a 35-36 nyilván nagyon meleg, de naponta mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, és hát nagyon magas, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, éppen mai nap reggelén 160 mm-nél járt a július. Én szerintem ebben a két napban még a 175 körül lesz majd a végösszeg, tehát a potenciális párolgás is leesett 45 mm, tehát ebből is látszik. Hát most már itt is rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelő állomáson, tehát ugye ez azt jelenti, hogy nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén, és hát ugye hát egyre jobban látszik nap után, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély, ezt látom, hogy nem biztos, hogy kihúzza. Hát a kukoricáért aggódok én leginkább, hogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon hosszú 5-6 nap lesz, nagyon meleg hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez hát kritikus.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor tényleg látszik már a vége? Van esély arra, hogy a jövő hét második felében jön az enyhülés?
0: Így van. Hát vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben. Némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8 környékére, de mindenképpen ott van először rá esély. Tehát bizonytalanok még ebben a modellek, de azt mondom, szerdáig erre nagyon kevés esély van. Addig kitart ez a 35 fok körüli maximum, 35 helyenként 37-ig, talán több nem lesz benne, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és derült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, tehát bőven lehet 20 fokos, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, belvárosokban élők ebből nem sokat tapasztalnak. A 20 fok is, ami éjszaka van ott, vagy 22 fok, az is azért jelentősen kevesebb, mint ami napközben, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák, okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat, talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük. Szerencse a szerencsétlenségben, mert hát ugye a növényzetnek pont ez a száraz levegő nem jó. 25% körül volt délután a légnedvesség, de ha magasabb lenne, akkor még folytogató füllett is lenne ez a hőség. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehér bőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vagy nem tud kimenni a napra, mert vannak olyan bőrbetegségek, amik hát nem írja most kimenni, hát arra vigyázzanak. Meg hát a szalmakalap az egy jó viselet, régi, de nagyon jó, szellőzik is valamelyes, kicsit árnyékol is, még nagyobbat is a fejtől. Hát a folyadékbevitel az, ami a legfontosabb. Oh!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dübörög tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
2: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
1: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
2: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap habpartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
1: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
2: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
1: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
2: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
1: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
2: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
1: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
2: Mindenképpen habparti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
1: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
4: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
3: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely Zalaeger Szegés Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10-18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Party sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyarszecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
5: Ez 13:30 megnyitó. Vigo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citera zenekar Körmendrel játszik. Aztán 3:00-tól 3:30-ig a Jáfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra között táncosait nézhetjük meg, Szecsődi Fergeteg négyen fognak fellépni, 6:30-tól 7:30-ig Brassói Csillagok, aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalával ott szolgáltatni.
3: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerek kórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
3: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

monumentális koncerttel tért vissza a színpadra a No Doubt. A zenekar a Las Vegas-i Sphere Arena-ban indította el a különleges sorozatát. Gwen Stefani és társai majdnem másfél évtized után vállaltak újra hosszabb közös fellépéseket. Egészen a nyár közepéig többször is láthatóak lesznek elében. A show végigvezeti a rajongókat a No Doubt legnagyobb korszakain, a 90-es évek punkos energiájától egészen a világhírű popslágerekig. Különösen nagy ováció fogadta a ritkán játszott dalokat. A látványvilág is elképesztő volt, a legemlékezetesebb pillanatokban pedig puha narancsok hullottak le a mennyezetről a közönség fölé, ilyen és ehhez hasonló további látványos és izgalmas elemeket ígérnek még a nyári koncertekre van Stefaniék a No Doubt visszatérő koncertsorozatának keretében.

0: Ács Óén, a Város Rádiójában. Keddig marad érvényben a harmadfokú hőségriasztás. Figyeljünk a folyadékpótlásra, hogy elkerüljük a kiszáradást. A tartós meleg komolyan megviseli a szervezetet, fejfájást, fáradékonyságot, kimerülést okozhat. Az egyik legveszélyesebb állapot a hőgúta. Erre figyelmeztet Torzsa Péter, a Semmelweis Egyetem családorvosi tanszékének vezetője.
1: Összeomlik a testnek a hőszabályozása, a hőgúta életveszélyes állapot, ami azonnali orvosi ellátást igényel. Ha valakinél felmerül a hőgútának a gyanúja, például zavartá válik, elveszíti az eszméletét, nagyon magas a hőmérséklete, kipirult, azonnal hívjunk mentőt. Amíg azonnal a segítség megérkezik, mindenképp vigyük hűvös helyre, lazítsuk meg a ruházatát, kezdjük meg a hűtését hidegvizes borogatással, ventilátorral, és az eszméletlen embert semmiképpen ne hagyjuk magára, és ne hagyjunk neki inni.
0: A nagy melegben, klimatizált helyiségekben frissülhetünk fel itt Körmenden. Dr. Szabó Barna polgármester a közösségi oldalán tette közzé nemrég a frissítő és hűsítő pontok listáját. A városban működik a polgármesteri hivatal előtti ivókút, valamint a főtér másik oldalán felállított párakapu szintén.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád

0: rajtól végre a 44. Balaton átúszás. Többször is el kellett halasztani, most azonban tökéletes a hétvégén az időjárás hozzá. A Réfülöp és Balatonbogler közötti eseményen a szervezők ezúttal is nagy hangsúlyt fektetnek azért a biztonságra. A holnapi program részleteiről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezető versenyigazgatóját halljuk.
1: Több mint 200 vízi eszköz, ebből közel 150 vitorlás, aki az úszó folyosóban benne van. Durván 50 méterenként áll egy-egy hajó, ahol lehet kapni frissít és szöllőszukrot, vizet. Extra módon készülünk, rengeteg jeget is hozunk, rengeteg vizet adunk rajtelőtt, és bízunk benne, hogy ez a extrém hőségben is egy nagyon kellemes kihívás lesz. A Balaton körülbelül 26-27 fokos vize, és utána pedig a megérdemelt dicsőség a Boglári parton.

0: 99.8. Jövend FM. A napslágere.
1: Az Ordinary című tavalyi megaslágerével ért el globális figyelmet. Alex Warren a mai napig fent van még bizonyos listák, nagyon előkelő helyén ez a felvétel. Aztán a top listák legújabb várományosai közül még legalább kettőt bedobott az előadó, aki általában szerethető, azonnal dudolható dallamokat jegyez. A legutóbbi a Fevered Dream volt, most pedig a Fine Place to Die elnevezésű slágerrel hódít. Ez az eddigiekhez képest egy jóval érzelmesebb ballada lett.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
6: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
5: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26 januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbeni hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűz esethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
7: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
5: Gázvezeték építési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszár út és a Bocska István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán, hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
4: Sporthírek.
5: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovics 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma is a napsütésé lesz a fő szerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrénygyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
4: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Több társadalmi kezdeményezést is indít az idei esztendőben a Sziget, amely nem csupán egy zenei fesztivál szeretne lenni a jövőben. Az a Sárti című mozgalom például a fiatalok mentális egészségére fogja felhívni a figyelmet. Azt mondják a szakemberek, hogy azokat a közösségeket segítenék, akik kapaszkodót adhatnak a szorongással küzdő generációnak. Ezekből a szervezetekből, tömörülésekből jó néhányat beengednek majd a Szigetre is. A fesztivál így a bulin túl is üzen, nem baj, ha segítséget kérünk. Mert pedig már az idei Sziget egyik fő fellépője.

0: nekünk egy igazi klasszikust, egy frissítő retros lágert itt a Körmend a famám. Tombol a kánikula, keddig harmadfokú hőség riasztáson érvényben. Emellett továbbra is marad még az országos tűzgyújtási tilalom a rendkívüli szárazság miatt. Arra kérnek mindenkit a szakemberek, hogy most ne gyújtsunk tüzet a szabadban, ez még a kijelölt tűzrakóhelyeken is szigorúan tilos. Mukics Dániel is ezt hangsúlyozta, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjét halljuk.
1: Naponta 100 szabadban keletkezett tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Hogyha otthon a nappaliban melegünk van, akkor képzeljük el, hogy milyen lehet a tűzoltóknak, akik teljes bevetési védőruhában 100 fokban oltják az égő erdőt vagy az égő mezőt. Ne adjunk nekik plusz munkát, ezért azt kérjük, hogy amíg hőségriasztás van, mindenki kerülje a tűzgyújtást a szabadban.
0: Otthon napközben érdemes árnyékolnunk a lakást, este pedig alaposan átszellőztetni ebben a forróságban, a szabadban pedig viseljünk világos ruházatot, sapkát vagy kalapot, és persze ne feledkezzünk meg a folyamatos folyadékpótlásról sem.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
6: A málna.
5: És melyik a legízesebb?
6: A szamóca.
5: És melegben a legjobb szomjoltó?
6: A citrusmix.
5: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
7: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
2: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Visszanéz a múltjára, és megpróbál megnyitni egy új korszakot az életében. Lábas Viki a vadonatúj dalával, ez az Álomport című szerzemény, amely a balatoni gyerekkor emlékeiből építkezik, miközben arról is szól, hogyan válhatnak valóra a régi álmok. Az énekesnő a Margareta Island feloszlása után tudatosan keres új zenei utakat, ez az Álomport című nóta pedig már ezt a személyesebb, intimebb világot mutatja meg. Lábas Viki dolgozik már a további szerzeményeken is, amelyeket idén szintén szeretne kihozni, addig is itt van nekünk az újdonság, az Álomport.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövőkedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Királyi Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaeger, Szeged, Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Fél kettőre megnyitó, Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokat, délután 2-től hagyományőrző citera zenekar Körmendre játszik. Aztán 3 órától 3:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-7:00-ig Brassói csillagok, aztán egy kicsit tombola sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy State Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a talpalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrénygyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Hazai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
2: Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Dübörök tovább a nyár, rengeteg eseménnyel, programmal és akcióval a Muse Fun and Wellness-ben itt Körmenden. Dercsényi Orsi programigazgatóval beszélgetünk. Ezen a héten is új akcióval várjátok a vendégeket. Mit érdemes erről tudni?
4: Ezen a héten minden 10.000 forint feletti vásárlás után egy 2.000 forint értékű kupont adunk ajándékba, melyet a vendégeink egy következő alkalommal használhatnak fel. Érdemes folyamatosan figyelni a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát, hiszen egészen a nyár végéig minden héten újabb akciókkal és kedvezményekkel készülünk.
3: A kedvezmény mellett milyen programok várják még a héten a fürdőzőket?
4: A nyári hangulat továbbra is garantált. Ezen a héten minden nap happartit tartunk a Tómedencénél. Ez az egyik legnépszerűbb programunk, amelyet a gyerekek és a felnőttek is egyaránt nagyon szeretnek. Remek zene, sok-sok hab és igazi nyári élmény várja majd a vendégeket.
3: Szerdán lesz ismét kertmozi is?
4: Igen, szerdán este újra kertmozival készülünk a Laterázán. Nagyon különleges élmény a csillagos ég alatt kellemes nyári környezetben megnézni egy jó filmet. A pontos kezdési időpontot és minden további részletet megtalálnak az érdeklődők a Facebook oldalunkon.
3: Csütörtökön pedig, ha jól tudom, érkezik a hét egyik legjobban várt eseménye, a Kökény Trió koncertje.
4: Így van, csütörtökön Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris fog fellépni a Muse Laterazáján. Egy igazán különleges, élő zenés nyári estére készülünk. A koncert után sem ér véget a buli, hiszen DJ Mateo veszi át a főszerepet és gondoskodik a remek hangulatról. Jegyek elővételben, a Muse recepcióján és online is megvásárolhatók, de korlátozott számban a helyszínen is lesz lehetőség jegyet váltani.
3: A hét második felében a feltöltődés és a pihenés is előtérbe kerül a Körmendi Muse-ben.
4: Igen, pénteken kezdetét veszi az olasz szauna hétvége, különleges felöntésekkel és igazi mediterrán hangulattal. Emellett kedden és szombaton a Hotel Zen kertjében Dakos Solymos Janikó várja az érdeklődőket trióga foglalkozásokkal. Ez egy kellemes, ellazító mozgásforma, amely segít kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és testileg, lelkileg segít feltöltődni.
3: Tehát ezen a héten is érdemes ellátogatni a Muse-be.
4: Mindenképpen happarti, kertmozi, élőkoncert, koncert utáni buli, olasz szauna hétvége, trióga és egy értékes kuponakció várja a héten a vendégeinket. A részletes programért kövessétek a Muse Fun and Wellness Facebook oldalát. Várunk mindenkit szeretettel.
3: Dercsényi Orsit, a Körmendi Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
6: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
5: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26 januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűzesethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
7: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindenek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motorcross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren 2 kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz DS-e.
5: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth-Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a család ügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
1: Sporthírek.
5: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz fölöttünk, csapadék nem valószínű. A déli szél északnyugaton több felé megélénkülhet, délután pedig 35-39 fokos forróságra van kilátás. A meleg frontra a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén-gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8.

neked. Indult a hét utolsó délutánjait a 99.8-on a Körmend FM-en. Szép napot ma is mindenkinek. Tóth Cili vagyok az éterben, és egészen 5-ig számítok a figyelmükre. Ma is hozok jó kis érdekességeket, hasznos infókat, meg persze programajánlózunk is, hiszen bár tombol a hőség, ennek ellenére itt a térségben számos izgalmas programmal várják az érdeklődőket, úgyhogy a délután folyamán ezek közt is csemegézünk. A zenék sorában pedig Guns N' Roses, valamint Imagine Dragons után Donna Summer érkezik, és az I Feel Love. Ezzel a jó kis dallal pörgünk tovább, és ezzel kívánok mindenkinek további szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: A térség útjain még a kora délutánban több helyütt kell forgalomkorlátozásra számítani az autósoknak, így az elmúlt napokhoz hasonlóan a 86-os számú főúton Szombathely Petőfi telepnél építési munkálatok miatt jelzőlámpás forgalom irányítás mellett tudnak haladni. Érdemes alternatív útvonalat választani, hiszen ebben a nagy melegben jelentősen megnőhet a menetidő, és esetleg több percen át kell egy helyben várakozni, úgyhogy ha tehetik, akkor inkább kerüljenek. Dolgoznak a Nádas Csákány-Doroszló összekötő úton, a Magyar-Szombathat Csákány-Doroszló összekötő úton, illetve az Őri-Szentpéter-Önök összekötő úton. Mindhárom helyszínen útkarbantartási munkálatok lassítják a haladást. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit, az bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül is tájékozódni, vezessenek, nagyon óvatosan vigyázzanak magukra, na meg persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Balatonból a Hőség narancssárga figyelmeztetés van jelenleg érvényben, Körmenden és a térségben is 37-38 fokos maximumokat mérhetünk, és ezzel együtt már napok óta, egészen kedd éjfélig, harmadfokú, azaz a legmagasabb hőségriasztás van érvényben. Emellett pedig feloldották a kamionstoppot is, legalábbis részlegesen, ami azt jelenti, hogy holnap este 10 óra és vasárnap reggel 6 óra közt tudnak közlekedni a kamionok, viszont ezen időtartamon kívül érvényben van ugyanúgy a forgalomkorlátozás a kamionokra. És ami a hétvége időjárását illeti, ahogy említettem, tombol a hőség, forró nyári napok jönnek, továbbra is nagyon magas az UV-sugárzás, 11 és délután 4 között, ha tehetjük, akkor kerüljük a tűző napfényt, és mindemellett fogyasszunk nagyon sok gyümölcsöt, illetve megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére is figyeljünk. Emellett pedig, bár nincsen fronthatás, a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet is, így a melegfrontra, a melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, na meg a gyulladásos panaszok is felerősödhetnek. Sokaknál kialakulhat tompasság, fáradékonyság, és persze csökkenhet a koncentráló képességünk is. Úgyhogy mindenképpen vigyázzunk magunkra, kis kedvenceinkre is figyeljünk oda, kisgyermekekre, na meg idős szomszédainkra, családtagjainkra is. Szóval keddig biztosan marad a harmadfokú hőségriasztás, vigyázzanak magukra a hétvégén is.

Killers és a The Man szólt a Város Rádiójában itt a 99.8-on. Hamarosan 2 óra Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövök én is vissza, és folytatjuk a délután. Nagyon messzire ne menjenek a készülékektől, hiszen a folytatásban programajánlózunk, na meg szólnak továbbra is a jó zenék, így például a hírek előtt. Már is itt van a továbbiban Pilots és a Stressed Out.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaeger, Szeged, Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Ez 13:30-ra megnyitó, Vigo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citer a zenekar Körmenddel játszik. Aztán 3:00-tól 3:30-ig a Jákfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni, 6:30-tól 7:00-ig Brassói csillagok, aztán egy kicsit tombola sorsolás is lesz, majd este fele a Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadással lesz megtekinthető, és akkor utána egy State Bass koncerttel lesz megtekinthető, és napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvízszolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvízszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világországait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

12 percen vagyunk, 4:30 előtt folytatódik a délután itt a 99.8-on. Az elmúlt percekben Mike Perry, Shai Martin és a The Ocean című 2016-os közösök szólt, a folytatásban Mary J. Blige, Emilia Ferrer szól. Most nálunk én Tóth Cili vagyok, tartsanak velem a továbbiakban is.

0: fontos és közérdekű infót hozok, ugyanis augusztus 4-ig, ahogy már az előző órában is említettem, a harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos, így a következő napokban különösen fontos odafigyelni a megfelelő folyadékpótlásra és a hőség elleni védekezésre. Körmenden is több helyen is segítséget nyújtanak a nagy melegben, a polgármesteri hivatal előtti ivókútnál bármikor felfrissülhetünk, a Csáó kávézóval szemben pedig párakapu segíti elviselhetőbbé tenni a kánikulát, emellett pedig naponta 11 és 15 óra között ingyenes ásványvizet is osztanak. Ha pedig hűvös helyet keresünk, a polgármesteri hivatal, a Batthyány örökségközpont, valamint a nagy kapás horgászbolt klimatizált helységei biztosan nyitva állnak a lakosság előtt a megadott nyitvatartási időben.
1: Az otthon

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Abenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Walker, Emerson, Flora és a Getaway című legfrissebbjük szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. És hát miközben hazánkban továbbra is harmadfokú hőség riadó van érvényben, egyre többen teszik fel a kérdést, hogy vajon ez már az új nyári normális? A szakemberek szerint sajnos egyre inkább igen a válasz. A magyarországi mérések ugyanis egyértelműen azt mutatják, hogy az éghajlatunk folyamatosan melegszik. A nyarak melegednek a leggyorsabban, de a telek is egyre enyhébbek, de hát ugye ezt tapasztaljuk már egy ideje. A Hungaromet éghajlatkutatói szerint különösen az 1980-as évektől gyorsult fel ez a folyamat, míg az igazán szélsőséges hőhullámok az 1990-es évektől váltak egyre gyakoribbá. Jól mutatja a változás mértékét, hogy hazánk 10 legmelegebb nyara közül mindössze egy volt 2000 előtt, az idei júniusi hőhullám pedig a szakértők szerint 2007 óta a legsúlyosabbnak számított. És nem csak az a gond, hogy melegebb van, hanem az is, hogy a hőség egyre tovább tart. Korábban a tartós kánikula inkább július végére és augusztus elejére volt jellemző, ma azonban már májusban vagy június elején is megérkezhet, és akár szeptemberben is kitarthat. A klímamodellek sem túl biztatóak, míg a múlt század végén évente átlagosan 17 hőségnapot regisztráltak Magyarországon, a század közepére ez legalább 25-re emelkedett, a század végére pedig akár a 40-et is meghaladhatja, vagyis a mostanihoz hasonló forró napokból jóval több várhat ránk. A meleg mellett a csapadék is egyre szélsőségesebbé válik, egyre hosszabb száraz időszakokat szakíthatnak meg rövid idő alatt lezúduló heves szivatarok, bár ilyenkor néhány óra alatt akár egy havi csapadék is leeshet, de ez akkor sem pótolja a csendes áztató esőt. A víz nagy része egyszerűen lefolyik a kiszáradt talajról, így a növények és a mezőgazdaság is alig tudják hasznosítani. A változásokat pedig most már az elmúlt napokban a folyóinkon is látni, a Duna vízállása idén-nyáron több helyen rendkívül alacsony, műhold felvételeken is lehet nézelődni, és jól látszanak itt, hogy a korábban víz alatt lévő zátonyok és partszakaszok most már előtűntek, és nem csak a természetes élőhelyeket érinti mindez, hanem a hajózást, na meg a turizmust is nehezíti. Ugyanakkor a szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy Magyarország ettől még nem válik mediterrán éghajlatú országgá, továbbra is a nyár marad a legcsapadékosabb évszak, csak hogy az eső egyre egyenetlenebbül érkezik. Mindez azt jelenti, hogy a mostani hőség riadó sem csupán egy kellemetlen nyári epizód, hanem egy hosszabb távú folyamat része a szakemberek szerint. A szélsőséges időjárás nem a jövő kihívása, hanem bizony már a jelenünk része.

0: Örvend FM. Programajánló.
1: Ma útjára indul a Magyar Szecsődi Fesztivál, ahol három napon át dübörögnek a jobbnál jobb programok. Kovács Gábor, a település első embere volt nemrégiben stúdiónk vendége az Éteren keresztül. Most tőle hallhatjuk a legfontosabb információkat, tehát a mai, holnapi és a vasárnapi programokat.
2: Egész hétvégén a hagyományoknak megfelelően igazándiból hagyományos mondható programokat tekintettünk meg. Pénteken lesz egy kertmozi, ahol gondolom, hogy este 7 órától aztán éjszakában nyúlóan két remek művet nézhetünk meg a magyar filmalkotástól. Én bízom be, hogy mindenkinek a tetszésére fog válni. Aztán, ha hazamegyünk és egy kicsit pihenünk, már reggel korán szombaton vissza kell, hogy jöjjünk a főzőversenyre. Itt ugyanúgy közel 10 csapat méreti meg magát, egy gulyásfőző verseny lesz. Maga az ebéd az 1 óra és 3 óra között lesz elérhető. Ez 13:30-re megnyitó. Ligó Endre, a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba. Délután 2-től hagyományőrző citera zenekar Körvendre játszik érdekes olyan citera műveket, amit hallhatunk a mai napig is a rádióba. Aztán 3 órától 15:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-7:00-ig Brassói csillagok, őket gondolom megint nem kell bemutatnunk, hiszen látjuk őket nap mint nap a televízióban. Aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele, 8:30 és 9:30 között, ha minden igaz, akkor Julina Beáta és Szilini Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. Ez egy élőzenés, igazán a magyar rock világából különféle zeneszámokat, és napközben találkozhatunk Johnnyval, nem kell gondolom bemutatnunk főleg a körmendieknek, őket is, őt ismerjük elég jól, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbarávalót szolgáltatni. Hát, ha tervek szerint vasárnap hajnali órákig, aztán egy kicsit pihenünk, és a nyugodalmas vasárnapra készülve 11 órakor elmegyünk ökumenikus istentiszteletre a Magyar Szecsődi Római Katolikus templomban. Itt a 3 órától visszatérünk a sportpályára, mindenféle

0: mozgássaltapcsolatos bemutatókat, aerobikot, zumbát, kötélugrókat nézhetjük meg, és talán a nap egyik fő esemény a délután 4 órakor kezdődő kupa mérkőzés, ahol Magyarországi Sportegyesülete Szentpéterfával mérkőzik. Három nap alatt a fesztivál napjain péntektől vasárnapig a Szülőföld könyvkiadó szombathely könyvsátra lesz megtekinthető. Ide bárki betérhet, pár percre vagy akár órára is helyet foglalhat, és fogjuk újra a kézbe könyveket, olvasgassunk, itt lehetőség lesz a vásárlásra is. Mind három nap külön rendezvénytől egy kieső részen egy vidámparkot nézhetnek meg a gyerekek, itt aztán a dodzsámtól a gyöntésig minden lesz. Ezt ugyanúgy tessék csak látogatni, tessék ennek részt venni. Aztán lesz egy olyan, hogy kalandozunk a faluba egy fa teherautón, egy régi teherautó jön el hozzánk, amit meg lehet csodálni, mert gyönyörűen fel van újítva. Itt lehetőség lesz magába az autóba is körbenézni, illetve a platóján helyet foglalni és körbenézni a falun.
1: Érdemes ellátogatni ezen a hétvégén a szomszédos Magyar Stecsődi Fesztiválra.

0: Hillary Duff újdonsága szólt a 99.8-on, ez nem más, mint a Roommates. Hamarosan pedig Lakosi Gabi vált ismét itt a stúdióban, hiszen nem sokára 3 óra érkeznek a legfontosabb hírek, infók a térségből, hazánkból, valamint a nagyvilágból, de ne menjenek messzire a készülékektől, van még bő 2 órányi időnk a hét utolsó délutánjából. Én itt leszek és számítok mindenképpen a figyelmükre. Tartsanak velem!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
5: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketapont, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
7: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
6: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűz esethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
8: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukas kalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
6: Gázvezeték építési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszár út és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak, a korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a család ügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
1: Sporthírek.
6: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
1: Időjárás jelentés.
6: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kisebb, Post Malone és The Weeknd indították a soron következő óráját a délutánunknak itt a 99.8-on, én pedig továbbra is Tóth Szili vagyok. Tartsanak velem, mert csak alig két órányi időnk van, hát ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal, de természetesen szólnak továbbra is a jobbnál jobb zenék, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, indul is Marciba, és a Rome wasn't built in a day. Jó rádiózást!

Kygo, Khalid és Griffin Save My Life című legfrissebb közösebb pörgött nálunk itt a 99.8 hullámhosszán. De szeretik az égbolt látványosságait, többször szó esett már az elmúlt hetekben róla, akkor érdemes lesz gyakrabban felnézni az égre augusztus első felében. Két igazán különleges esemény is érkezik, részleges napfogyatkozás és a Perszeidák meteorai maximuma, de a Hold több bolygóval is látványos együttállásba kerül. Már augusztus 3-áról 4-ére virradó éjszaka a Szaturnusz és a Hold alkot majd szép párost. A gyűrűs bolygót a Hold alatt találjuk majd meg, és egész éjszaka kényelmesen megfigyelhető lesz. Aztán néhány nappal később, augusztus 7-én hajnalban a Fias tyúk csillaghalmaz közelében láthatjuk a Holdat, augusztus 9-én pedig a vörös bolygó a Mars mellé sodródik a fogyó Hold sarló. Augusztus 11-én pedig már egy egészen vékony, alig néhány százalékban megvilágított Hold sarló díszíti a hajnali éget, közvetlenül a Merkur közelében. A hónap egyik legizgalmasabb eseménye azonban kétségkívül az augusztus 12-i részleges napfogyatkozás lesz. Magyarországról ugyan nem lesz teljes a jelenség, de így is különleges látvány ígérkezik. A Hold napnyugta előtt kezdi kitakarni a napot, és nálunk éppen a fogyatkozás közben bukik majd a horizont alá. A nyugati országrész különösen szerencsés helyzetben lesz, hiszen Szombathelyen például este 19 óra 23 perc után kezdődik a jelenség, és közel 3/4 órán át követhető lesz egészen napnyugtáig, és hát minél közelebb vagyunk az északnyugati határhoz, annál nagyobb lesz a kitakarás, ezért ott a megszokottnál sötétebb alkonyra is számíthatunk. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a napba megfelelő védőeszköz nélkül még részleges napfogyatkozáskor sem szabad belenézni, kizárólag minősített napfogyatkozás néző szemüveggel vagy megfelelő napszűrővel ellátott távcsővel biztonságos a megfigyelés. És hogyha ez még nem lenne elég, ugyanezen az éjszakán érkezik a Perszeidák meteorai maximuma is. Az idei év különlegessége, hogy a csúcs új hold idejére esik, vagyis a holdfénye egyáltalán nem zavarja majd a megfigyelés. Tiszta fényszennyezéstől mentes égbolt alatt óránként átlagosan 40-50 hullócsillagot is láthatunk. A szakértők ugyanazt mondják, hogy nem várható rekord közeli meteorzápor, de az új holdnak köszönhetően még a halványabb meteorok is jól látszanak majd. Érdemes egy pokrócot kivinni, kényelmesen elhelyezkedni egy sötét helyen, és legalább 1-2 órát rászánni a megfigyelésre. Az augusztusi égi programot végül 14-én este egy gyönyörű vékony alkonyi hold sarló zárja majd. Aki tiszta nyugati horizontot talál, napnyugta után még néhány percig megcsodálhatja ezt a különleges látványt. Szóval augusztus első fele nem csak a nyári esték, hanem az égbolt szerelmeseinek is bőven tartogat élményeket, akár egy napfogyatkozást, akár hullócsillagokat, akár bolygó együttállásokat szeretnének megfigyelni.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
0: Reklámot hallottak! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Holnap be is lépünk már a nyár utolsó hónapjába, és bár sokan ilyenkor már a szeptemberre készülnek, a nyárnak, ahogy már többször is említettem, még korán sincs vége, erről pedig a Körmendi Kulturális Központ munkatársai is gondoskodnak, hiszen az előttünk álló hónapban is egymást érik majd a színes programok. Rögtön egy hangulatos kert mozival indul a hónap, augusztus 8-án ismét szabadtéri mozivá alakul a Batthyány kastély udvara, ezúttal is minden korosztály talál majd kedvére való filmet, elsőként a generáció kedvence a Hook elevenedik meg a vásznon, ezt követi a sok humorral fűszerezett népszerű magyar film a Brazilok, egy kellemes nyári este, ha egy igazi kikapcsolódásra várnak. A színház szerelmesei sem maradnak program nélkül, elindult már a jegyértékesítés a Körmendi Kastély Színház Társulat idei bemutatójára, amely ezúttal Nikolaj Gogol örökérvényű klasszikusát, a Revizort állítja a színpadra. A két felvonásos végjátékot augusztus 7-én és augusztus 9-én is láthatja a közönség, így két alkalom közül is lehet választani, és hogyha már így is a kastély területen járnak, és jegyet vásárolnak éppen a Batthyány Örökség Központ jegypénztárában, akkor érdemes egy kis kulturális sétát is tenni. A Szála terén a galériájában ugyanis továbbra is megtekinthető a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon kiállítása, ahol a sok-sok izgalmas és érdekes alkotás mellett a Körmendi 3FK Fotóklub tagjainak munkái is helyet kaptak. A tárlat remek lehetőség arra, hogy a helyi fotósok szemén keresztül is felfedezzük a világot. A kertmozira és a színházi előadásokra, ahogy említettem, a jegyek már megvásárolhatók nyitvatartási időben, így a hétvégén is megtehetik ezt. Ha tehát még keresik a következő nyári programot, akkor irány a Batthyány Kastély, irány a Batthyány Örökség Központ. Jó.

Giordo és Reinert Zanávárd közösen lakolakoszolt a 99-80, hamarosan a Tokyo Hotel és újdonság a California Nights szól nálunk. The Soulmate Jammer és a Someone, előttük pedig Tamat és Kalena, valamint a Welcome to Saint-Tropez indul. Jó rádiózást!

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, úgyhogy Lakosi Gabinak át is adom a helyem, hozzá a legfontosabb híreket, infókat, viszont a mai délutánunkból van még hátra bő 60 percnyi idő, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek a készülékektől, számítok a figyelmükre, a cél egyenesben is.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
3: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
2: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely Zalaeger Szegés Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
4: Ez 13:30-ra megnyitó, Ligo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vas vármegyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citera zenekar Körmendrel játszik. Aztán 3:00-tól 15:30-ig a Jáfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra között táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek négyben fognak fellépni, 6:30-tól 7:30-ig brassói csillagok, aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
2: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerek kórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
1: Sporthírek.
2: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

BLR és a Rumli szólt a Város Rádiójában, 2 perccel járunk 4:45 előtt. Én továbbra is Lóczeri vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra, ezt is igyekszem megtölteni jó kis tartalmakkal. J Balvin, Amber Mark és Travis Barker, valamint a Jump érkezik a folytatásban, de szól majd a Zaporozsactól. A Movie Star is. Jó rádiózást!

0: Mozi ajánló.
1: A hétvégén a Körmendi moziban is lehet hűsölni, holnap 2 órától látható a Vajana című animációs kalandfilm élőszereplős újra gondolása, de szintén augusztus 1-én délután 4:45-től tűzték vászorra a Pókember vadonatúj nap című amerikai fantasztikus filmet, este 7 órától az Odüsszeia című Christopher Nolan film is látható lesz a Sinkovics Imre filmszínházban. Vasárnap pedig augusztus 2-án délután 2:45-tól a Minyonok és Szörnyek című animációs filmre várják a kicsiket és a nagyokat, 16:10-től ismét a Pókember legfrissebb epizódját vetítik, míg Christopher Nolan Odüsszeiája este 7 órától lesz látható. Én jó mozizást és kellemes kikapcsolódást kívánok a hétvégére is mindannyiuknak. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Az Őrségi Kisránkosra is várják már akár ma este is az érdeklődőket, hiszen immáron második alkalommal rendezik meg a Kisrákosi Fesztivált, holnap viszont rengeteg program lesz, úgyhogy ide is érdemes lelátogatni, de hogy mégis mire számíthatunk, azt a következő percekben a település polgármestere Soposics Gábor árulja el nekünk.
2: Este 19 órai kezdettel a Bagoly túra kerül megindításra, ahova viszont eddig még nem volt rá példa, de 17 csapat jelentkezett, 10 állomás van, körülbelül ilyen 3 és 3,5 km hosszú lesz a szakasz, úgyhogy elég még az éjszakába fog nyúlni a beérkezés. Az elemi hirdetés az szombaton 12 óra után várható. Egy új dologra is lehetőség van, az önkormányzat udvara melletti füves területen sátratási lehetőség van, amire be is jelentkeztek már több motoros, úgyhogy nyitott a porta, falusiasan mondva, nyitott a porta, tehát bátran lehet jönni, jelentkezni, hely van, úgyhogy nyugodtan jöjjenek. Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál a megnyitóval, ahol a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre, egy 60 kilométeres túra. Sok jelentkező van a túrára már most, úgyhogy várjuk őket sok szeretettel. Aztán a motorokhoz kapcsolódóan, ha a motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, ebédidő lesz, aztán egyéb kulturális programok, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálogurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, osztrák motorosok jönnek veterán motorokkal, és fel lesz nekik építve egy pálya, amin ilyen ügyességi feladatokat fognak végrehajtani, valamint a buszfordulóban gyerekjárat címszóval épített járgányokkal Györke Szilárd fog majd segítkezni a fesztivál alkalmával. Lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítást lehet látható. Az egyik az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület által megalkotott kiállítás, ami szeptember 1-ig látogatható, valamint Sütő Gábor és Sütő Zoltán vasútmodell kiállítása, ami szintén egésznapos látogatással bír. A sportpálya mellett lévő területen lesz a Magor Íjász Egyesület által egy íjász bemutató, ki lehet próbálni az íjallövést, meg mindenféle korhű jelmezbe lesznek beöltözve. Esti programként érkezik majd hozzánk a Triász együttes, ami a nap időzeles fénypontja lesz. Az egésznapos hangosításról, valamint a Jokerről a Gabriel Music Company gondoskodik, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint kicsit más jellegű tánccal az Albatrosz TSE, az Alágerszegről, ők fognak egy szép is műsort adni nekünk.
1: Az égiek befűtenek, de ezt ne tántorítson senkit el attól, hogy ellátogasson a Kisrákosra. Kellemes kikapcsolódást kívánok ezek az a programokhoz is.

0: Egyelőre augusztus 4-ig tart a harmadfokú hőségriasztás hazánkban, és hogy valóban milyen időre kell számítanunk az elkövetkezendő napokban, azt állandó szakértőnktől, Péter Bári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől hallhatják a következőkben.
1: Ugye emberileg már talán hozzászoktunk a meleghez, ugye azért most már augusztus közeledik, viszont a növényzetnek éppen most kezd már szerintem úgymond elege lenni, mert hát a kukorica, a napraforgó, szója ültetvények napról napra eléggé siralmas állapotot öltenek. Ugye nagyon magas a párolgás, mindig meleg is a levegő, nem annyira extrém még, ilyen 35 fok körüli, és valószínűleg az is marad itt napok szám a nyugati végeken, ez a 35-36, nyilván nagyon meleg. De naponta mindig van egy kis szél is, tehát élénkül a déli szél, és hát nagyon magas, 6-7 mm a napi potenciális párolgás, éppen mai nap reggelén 160 mm-nél járt a július. Én szerintem ebben a két napban még a 175 körül lesz majd a végösszeg, tehát a potenciális párolgás is leesett 45 mm, tehát ebből is látszik. Hát most már itt is rendkívül száraz talajállapotot adunk itt az észlelőállomáson, tehát ugye ez azt jelenti, hogy nem csak száraz a felszín, hanem rendkívül száraz, vastag repedések vannak ismét rajta, mint június végén, és hát ugye hát egyre jobban látszik nap után, hogy a növényzet szinte sül meg. Ez a veszély, ezt látom, hogy nem biztos, hogy kihúzza. Hát a kukoricáért aggódok én leginkább, hogy augusztus 5-6-áig, amikor először van esély csapadékra, meg majd lassan kezd csökkenni a hőmérséklet, az még nagyon hosszú 5-6 nap lesz, nagyon meleg hosszú 5-6 nap lesz, és a növényzetnek ez hát kritikus.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor tényleg látszik már a vége? Van esély arra, hogy a jövő hét második felében jön az enyhülés?
1: Így van. Hát vannak modellek, ami 5-6-án már egy ilyen csökkenést mutat a hőmérsékletben, némi csapadékot is már egy-egy kósza zápor zivatar formájában. Van, ami csak a másik hét végére, tehát ilyen 7-8 környékére, de mindenképpen ott van először rá esély. Tehát bizonytalanok még ebben a modellek, de azt mondom, szerdáig erre nagyon kevés esély van. Ott így kitart ez a 35 fok körüli maximum, 35 helyenként 37-ig, talán több nem lesz benne, de egy-egy napon esetleg előfordulhat. Itt azért már hosszabbak az éjszakák, meg ha nincs szél és derült az idő, gyorsan hűl a levegő, viszonylag nagy a hőingás, tehát bőven lehet 20 fokos, akár 36 fokról 16-17 fokra is hűlhet a levegő itt a nyugati végeken, de a belvárosokban biztosan nem 22 óra éjfél magasságában akkor sugározza ki a beton rengeteg a hőt. Tehát ez külterületen nem érvényesül, gyorsabban hűl a levegő, belvárosokban élők ebből nem sokat tapasztalnak. A 20 fok is, ami éjszaka van ott, vagy 22 fok, az is azért jelentősen kevesebb, mint ami napközben, és hát azért később is kell a nap, tehát hosszabbak már az éjszakák, okos szellőztetéssel, ilyen 9-10 óra környékén már azért ki lehet nyitni az ablakokat talán, és akkor átszellőztetéssel hajnalig, reggelig, akár reggel 8-9 óráig is, mert a mostani tapasztalat azt mutatja, hogy ilyen 25 fokot már 9 óra körül elérjük. Szerencsétlen.

0: éppen, mert hát ugye a növényzetnek pont ez a száraz levegő nem jó. 25% körül volt délután a légnedvesség, de ha magasabb lenne, akkor még folytogató füllett is lenne ez a hőség. Az erős UV, ami lényeges, extrém erős UV-sugárzás van ilyenkor, tehát arra is kell figyelni, hogy akinek a bőre nagyon érzékeny, fehérbőrű, vagy esetleg még nincs meg az az alapnapozása, vagy nem tud kimenni a napra, mert vannak olyan bőrbetegségek, amik hát nem tiltamos kimenni, hát arra vigyázzanak. Meg hát a szalmakalap az egy jó viselet, régi, de nagyon jó, szellőzik is valamelyes, kicsit árnyékol is, még nagyobbat is a fejtől. Hát a folyadékbevétel az, ami a legfontosabb.
1: Igazi trópusi hőségben lesz részünk az elkövetkezendő néhány napban. Igyekezzünk minél több folyadékot fogyasztani, és természetesen a kritikus órákban ne tartózkodjunk a napon, és vigyázzunk magunkra, idős családtagjainkra, a gyerkőcökre, a házi kedvenceinkre, és hiszen mindenkit megvisel ez a nagy meleg. Pétervári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb információkat.

0: itt is vagyunk, elérkeztünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, és persze szólnak a jó zenék a folytatásban is, úgyhogy nem érdemes messzire távolodni a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, így egyben megköszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket is. Ma is az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották, hétfőn pedig ugyanígy a szokott időben 1 és 5 között várom önöket itt az éterben egy jó kis laza hétindító délutánnal. Jó pihenést, kellemes időtöltést, jó feltöltődést kívánok mindannyiuknak, a hétvégére pihenjenek sokat, és hallgassák a Körmend FM-et, hétfőn találkozunk.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutyasétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
3: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak

0: azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26 januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűz esethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
2: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy idővel ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren 2 kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatross TSE.
1: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth-Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a család ügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Katai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
3: Sporthírek.
1: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiusa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovics 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövő kedd éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaeger, Szeged, Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Ez 13:30-ra megnyitó, Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citer a zenekar Körmendre játszik. Aztán 3:00-tól 15:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-tól 7:30-ig Brassói csillagok, aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vas vármegyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világországait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusz a címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámától függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
2: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűzesethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
3: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindenek természetesen díja lesz. Egy időben, ugye délután már indul is a motorcross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
1: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth-Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak, a korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a Család ügyi és Szociális Miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
0: Sporthírek.
1: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovics 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövőked éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely Zalaeger Szeged Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Ez 13:30-ra megnyitó, Vigo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citera zenekar Körmenddel játszik. Aztán 3:00-tól 3:30-ig a Jákfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra között táncosait nézhetjük meg, Szecsődi Fergeteg néven fognak fellépni. 6:30-tól 7:30-ig Brassói Csillagok, aztán egy kicsit dombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilinyi Arnold operetta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világországait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusza címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

Kingston.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
2: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak

0: Képpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűz esethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
2: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy idővel ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren 2 kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatross TSE.
1: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocska István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a Család ügyi és Szociális Miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
3: Sporthírek.
1: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiusa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovics 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
3: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A sírást mennyire engeded meg magadnak?
2: Hát én egyáltalán nem akarom megengedni, nem úgy szoktam sírni, hogy meg akarom engedni, elkezdek sírni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én nagyon könnyen sírok valójában, és mindig, ahogy öregszem, egyre könnyebben, de ez valószínűleg így van másoknak.
1: Nem baj az, de nem. Irányítod, valamennyire tudod irányítani, vagy nem irányítod? Vagy
2: hát néha jól esik, egy jó nagyot sírni, akkor nem szoktam irányítani, amúgy el szoktam magam, tehát ugye azért elnyomom.
1: Elzárod a csapot?
2: Próbálom, igen, néha.
3: Tarján Pál, operaénekes.
4: Én egy röhögös vagyok, sajnos a színházban is röhögök, és már annyiszor megbüntettek, mert ugye...
1: Megbüntettek? Abszolút.
4: És vannak olyan kollégák, akik utaznak erre, akik úgy tudnak halál komolyan megnevezni, hogy a szemük röhög, de csak a szemük, tehát senki...
1: És arca pedig.
4: Teljesen komoly, és hát én nekem végem van, tehát nem csak én vagyok ezzel, így van még egy-két kollega, aki van ezzel.
3: Soltész Rezső, énekes.
5: Az az önfelett, és nem tudom visszatartani nevetés, ez valahogy nekem nem sejlik fel, hogy mi volt az, amitől annyira meg kellett volna szakadjak a nevetéstől.
1: Gyerekkorban biztos volt egyébként, mert akkor az emberek, gyerekek csak csiklandozzák is egymást, és sikítoznak, és visítoznak, sikítoznak, úgy kacagnak. Biztos te is, én is ilyenek voltunk.
5: Valószínűleg.
1: És aztán szerintem még később is, sőt, én el tudom rólad is képzelni, hogy egyszerűen úgy kiszakad belőled a kacagás, csak lehet, hogy nem jut eszedbe.
5: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Én így lenni, ha például a tini lányokat, mikor egy órán keresztül vihognak, hogy, és látom, hogy tulajdonképpen mindegy, hogy minden evetne. Én is szeretnék még egyszer ilyen lenni.
3: De akkor ezek valószínű... szerint voltál ilyen?
2: Hát
3: voltál?
2: Azért ennyire nem voltam soha tini lány, de tini fiú talán voltam, de hát nyilván az ember baromi jókat tud röhögni gyerekkorában, tehát hogy...
3: És felszabadult ön, és úgy, hogy aztán elszabadul belőled, és egyszerűen pukkadsz ki a
2: nevetés. És akkor ez néha most is van.
1: Soltész Rezső, énekes.
4: Sírni gyakrabban sírok, és ezek ilyen lelki belső történetek, amikor az ember kifejezi azt a bánatát, ami megoldhatatlan, megfoghatatlan emlékek kötik hozzá, és ezek ilyen érzelmi kitörések, amiknek én egyébként nagyon örülök, hogy vannak ilyenek. Mert az ember azt, akkor nem veszít el bizonyos dolgokat, amik fontosak voltak a számára, és most persze én mondhatom egy 80 körül, hogy ez minden emlék nekem fontos, ami jó, és vannak olyan emlékek is, amik bizony könnyfakasztók.
1: Tarján Pál, operaénekes.
2: A sírás az más. Az ritkán fordul elő, sőt, nagyon ritkán.
3: Nem engeded meg magadnak azért, vagy pedig?
2: Többnyire igen.
3: Tehát megtiltod?
2: Hát ezt nem lehet megtiltani, mert ugye vannak helyzetek, amikor meg nem is akarom, de...
3: Már megtiltani, vagy megengedni?
2: Megtiltani. Uh-huh. Tehát mindig van a sírásnak ideje, amikor valami rossz dolog történik. De elég fegyelmezett vagyok, ez megint azon múlik, hogy valaki mennyire fegyelmezett. És segítek azon, hogy nem szeretem, ha más látja.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. Vá!

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A fiúknak ugye megénekelte a Cure zenekar is, hogy nem élik sírni, miközben valószínűleg pont ugyanannyira érzékenyek, pont ugyanannyira. De kulturálisan a nőknek megengedett az, hogy nyilvános helyen is sírjanak, akár a férfiaknak nem annyira.
3: Neked tanítottak olyat, hogy ne sírj?
2: Na igen, a körülöttem levő környezet azért a 70-es években az, hogy a fiúk nem sírnak.
3: Azt mondta édesapád is, hogy
2: kisfiam. Ugye igen, katona a dolog, sír. És akkor igen.
3: Én? És ezt el is hitted, és be is
2: ágyaztad? Éreztem, hogy akkor jobb a megítélésem, hogyha nem sírok.
3: Egy bizonyos de körben.
2: És érdekes módon mondom, szóval én a fiatal felnőtt koromban egészen ritkán sírtam. Most ez egy
3: szót új... fogadtál.
2: Igen,
3: most már nem fogadsz.
2: Kemény voltam.
3: Kisfiam, nem tudom, egy férfi soha nem sír. Neked mondtak ilyet?
2: Nem.
1: Tarján Pál, operaénekes.
3: Nekem sem. Megúsztuk.
2: Nem.
3: Akkor mi sírhatunk.
1: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egy jó sírás.
3: Hát persze, hát az
4: az kell.
3: Szoktál rá, tehát te szeretsz is, lehet sírni? Most egy furcsa kérdés.
4: Nagyon megtisztít. Így át most belülről.
3: Azért kérdezem, hogy szeretsz-e? Már nem engem, hanem sírni.
4: Hát attól függ, hogy milyen helyzetben. Például, hogyha az ember egy gyönyörű filmen sírja el magát, akkor... És úgy lehet bömbölni, de hát hogy nem az, hogy moziban ülök és vissza kell fogni magam, mert jaj, mit szólnak a többiek.
3: Bömbölsz is.
4: Én tudok bömbölni, igen.
3: Melyiket könnyebb szerinted fegyelmezni, a sírást vagy a nevetést? Nekem van egy tippem rá.
2: Én a sírásra mondom.
3: Tehát, hogy azt könnyebb fegyelmezni.
2: Azt könnyebb, igen.
3: Szerintem is egyébként, mert hogyha elkap a...
2: Hát akkor kész, hát nevet, mondtam az előbb, hát, mert valaki bejön és úgy rak össze egy mondatot a színpadon, akkor nekem végem van, akkor hát, az vagy, neked.
3: Igen, vagy jön egy olyan lehetetlen
2: helyzet. Nincs is rá idő, hogy átgondoljam most az rögök, vagy nem rögök, nem, igen. Mint az állat úgy rögök, így.
3: Azt, és ezt egyszerűen azt nem lehet visszafogni egy ponton túl.
2: Hát, nagyon egészséges dolog nevetni.
4: Nekem a nevetést könnyebb visszafogni.
3: Tényleg? Pont könnyebb. A nevetést? A sírást könnyebb. Nem tudod?
4: Aztán.
3: De érdekes, aztán. Akkor lehet, hogy ez aztán. Pont ilyen női tulajdonság, hogy nálunk meg szerintem férfiaknál fordítva van, hogy a sírás fölött uralkodunk, de ha valami váratlan olyan helyzet történik, hogy olyat, akár te is most véletlenül mondasz valami olyat, ami egyszerűen kipukkaszt belőlem valamit, akkor egyszerűen fékezhetetlenül.
4: Igen, a férfiak, ők
3: másképp vannak
4: bekötve. Így vannak, igen.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Egyszer templomban ültem szilveszter estéjén, éjfél előtt néhány perccel. Én amúgy is járok templomba, szeretek templomba menni. És ott éppen egy mise volt, és már nagyon közeledett az éjfél, és olyan gyors, annyira felgyorsította a beszédet és mindent a pap, hogy az valahogy belőlem ott azt váltotta ki, hogy na, ráadásul most... pont az első sorokban, hogy
2: Szabos,
1: van ilyen.
2: Pedig... Most ez érted, hogy mondasz, persze igenis van, tehát nyilván ez komikus, de hát valószínűleg a pap is ugyanolyan közszereplő, mint ahogy mondjuk egy énekes a színpadon, bár más hirdet. De nekem van egy ilyen gyerekkori emlékem.
3: Soltész Rezső énekes.
2: Mennyi lehettem? 5-6 éves talán. De hát ilyen épp, hogy iskola, még a Mártirok útján laktunk. És mi oda jártunk be a templomba. És ez kötelező volt, mert apuka, anyuka és én meg az öcsém. És valami nagy baromság jutott eszembe, és elkezdtem piszkálni az öcsémet és a röhögést. Ez a bizonyos helyzet volt, ott valami történt. És mi volt a megoldás? Az apám megfogta a kezemet, kivezetett a templomtól, negyedik, ötödik sorba ülhetünk, mert el tudsz képzelni egy család és egy ilyen templom jelent. És kivezetett a templomból, és elindultunk fölfele, van egy úgynevezett lépcső, a nevét nem tudom milyen lépcső, csak ebben közel volt a sarkán, a lépcső mai napig is megvan, és akárhányszor elmegyek a templomból, mindig ez jut eszembe, hogy akkor, ilyen 5 éves koromban, hogy nem tudom mennyi lehettem, kaptam, hogy akkora pofont az apámtól a beálló a lépcsőbe, nem szólt semmit, bevezetett oda, megállt előttem, és eldugrant egy hatalmas füles. És utána visszamentünk. Na, több nevetés, meg hülyeskedés nem volt a mise alatt. És ez az emlék nekem megmarad, és mindig eszembe jött, pedig már eltett azóta jó néhány év, amikor arra megyek, és szoktam mondani a velem együtt utazóknak is, hogy itt kaptam egy nagy pofont az apámtól. Hát ennyi.
1: Hát akkor lehet, hogy ezért nem törhet ki belőled többé a nevetés.
2: Jaj, nem.
1: Csak úgy felszakadva bármilyen helyzetben, főleg egy templomban.
2: Tökéletes igaza volt különben.
1: Mert ott megtanítottak.
2: De hát ez egy nevelési folyamat egy gyerek életében, és most nem a templom a lényeg, hanem az bizonyos helyzetekben viselkedni kell. Uh-huh. Tehát ez egy szocializálási kérdés, uh-huh. hogy ha olyan a szituáció, van, amikor nevetni lehet, van, amikor hülyeskedni, a templomban, meg a párgyűlésen, vagy nem tudom, ott nem szoktunk hülyeskedni, és nem röhögünk.
1: Na most én saját magamat ebből, amit elmeséltem, nem vezettem ki magamat a templomból, hanem ott de maradtam, és felnőtt, próbáltam fegyelmezni magam, nem nagyon sikerült.
2: Ez egy felnőtt történet nyilván, de ebben együtt én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy az ember. Meg eddig is mondtam, hogy nem jellemző ez rám, tehát
1: lehet,
2: az én karakterem más.
1: Én is kaptam volna gyermekkoromban egy jó nagy pofont egyszer, amikor nevettem, vagy kinevettem volna valamit, vagy valakit. Lehet, hogy én se nevetnék.
2: Hát azt kell mondjam különben, hogy ilyen helyzetekben az ember megtanulja másképp szemlélni a környezetét. Mindig mögé kell látni a dolgok mögé. Hogy a plébános gyorsan mondja a beszédet azért, mert éjfélkor tűzi játék van, vagy nem tudom mi a túró. Az nyilván az ő probléma, megpróbálja megoldani a helyzetet. És ez mindannyiunkra, rád is, rám is ugyanúgy jellemző, hogy amikor helyzet van, akkor keresed a megoldást. Neki az volt a megoldás, hogy gyorsan mondja. De az én esetemben, hogy mi a túron röhögtünk, azt nem tudom, de nagyon jó volt a hangulat. Ez lezárt egy folyamatot, és akkor megtanultam, hogy ez egy komoly dolog.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Maga a nevetés is tud okozni nevetést.
2: Hát persze.
1: És az pedig talán a legtisztább, a legjobb, nem? Amikor valakinek a nevetését hallod, és egyszerűen az okoz neked is nevetést.
2: Hát, igen,
1: vagy ha tyúkokat hallgatsz. Egyébként én hallottam már tyúkokat, akik egészen hasonló hangot adnak ki, mint az emberi nevetés. De néha a békák is.
2: Igen, hát én egy olyan...
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A stúdióm egy tó mellett van, vagy egy kis tó mellett van, úgyhogy nagyon rutinos vagyok béknevetésében.
1: Másokat megnevettetni szeretsz, vagy meg régat?
4: Természetesen inkább megnevettetni. De hogyha valakinek jól esik egy sírás, akkor én abban is partner vagyok, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
4: Egyszer egy nagyon jó barátnőmmel beszélgettem telefonon, és valami mély témába mentünk bele, és lehet, hogy őt az akkor nagyon meg is érintette, és egyszer csak hallottam a vonal túlsó végén, hogy már keskenyedik el a szája, már fogynak a szavak, és akkor mondtam, hogy ugye most nyeled a könnyeidet, és mondta, hogy igen, és most leteszem. És akkor letette a telefont, és pár perc múlva jött egy SMS, hogy köszönöm. És ez annyira szép, mert hogyha valakit meg tudunk rékatni, az akkor egy orvosság is tud lenni az adott pillanatban.
1: Az biztos.
4: Az neki egy megkönnyebbülés, ott valami felszakad, ott valami oldódik.
1: Próbálom így összefoglalni, hogy bármilyen teher jön, nagyon rövid ideig tud megtelepedni a válladon, mert egyszerűen lepotyog.
2: 24 órája van.
1: 24 órája van.
2: Így van, mert másnap ennek nem lehet ott lenni.
1: Nincs ott helye, mert egyszerűen
2: nincs rá se
1: alulra.
2: Idő sincs rá, meg új nap, minden szép.
3: Tarján Pál, operaénekes.
2: És akkor harcolunk tovább.
1: Kinézem belőled, hogy azt mondod, minden szép, és még ha neki is mész véletlenül fejjel egy ajtónak utána, akkor hoppá, nem baj, kinyitod, mondom, új nap, minden szép, és mész tovább.
2: Igen. De ez egyébként ez egy jó dolog, mert mondom, a depresszió, vagy a szomorúság, az hihetetlen energiákat veszel az embertől, amit hasznosabb dolgokra is tudna
1: fordítani.
2: Így.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
2: A sírásnak azért van egy, szerintem azért van egy olyan része is, ami bizonyos értelemben helyes, hogy nem illik nyilvánosan sírni. Nyilván vannak olyan helyzetek, ahol meg illik, vagy nem tudom, tehát meg egy temetésen azért nyilván nem fognak senkit leszúrni azért, mert sír, ha férfi, ha nő, nagyon helyesen, de azt gondolom, hogy amikor manipulálnak vele, tehát amikor a sírással valamiféle, mondjuk úgy, hogy célt szolgál az, hogy valaki sír, az nyilvánvalóan számomra visszatetsző. Tehát én ezért gondolom, hogy az, hogy az ember sír, az magánügy, mint ahogy az is, hogy imádkozik, az is magánügy, meg egy csomó olyan dolog, azért egyszerűen, mert ezek nem illik ezeket felhasználni arra, más célokra.
3: Hát igen, nem illik. Lehet, hogy van, aki például olyan alkat nők közül biztos sokan, hogy egyszerűen könnyen rögtön kibújjon.
2: És akkor egy idő után megtanulja, hogy milyen hatása van, és akkor már utána megnyomja magán a sírógombot.
3: Hát ezt csak mi mondjuk, mert ő lehet, hogy ő tényleg olyan alkat, hogy mindig könnyen kibudjon. És lehet, hogy aztán ő eljut odáig, hogy amikor mondjuk a rendőr megállítja, és azt mondja neki, hogy hölgyem, látja, hogy mennyivel ment, és itt mennyivel lehet, és ő meghallja ezt a kérdést, és akkor elsírja magát, és akkor a rendőr azt mondja, hogy drága, azt mondja, menjen, csak ne sírjon, menjen.
2: Igen.
3: És ő lehet, hogy ezt nem is trükkből alkalmazta,
2: hanem egyszerűen annyira. Nem vitathatjuk el, hogy ez őszintén jön, de ugyanakkor azt gondolom, hogy hogy vannak eszközök, amivel legalábbis szerintem, mondjuk legalábbis egy férfinek nem jön kérni.
3: Vagy egy bizonyos helyzetben, ha valamit szeretne az ember, és nem kapja meg, egyszerűen annyira megérinti, hogy elsírja magát, és akkor a másik ember azt mondja, jó

0: van, itt van, tessék.
1: Hát meg valójában a sírásnak egyetlen, én azt gondolom, hogy akik könnyen sírnak, azok általában önsajnálatból sírnak.
2: Vagy annyira finom lelkűek, amire mi azt mondjuk, hogy önsajnálat meg ez meg az, de ők tulajdonképpen csak ők egészségesek, mert tulajdonképpen gyerekkorunkban, ha te csúnyán mondjuk rám kiabáltál volna, játszunk mondjuk 4 évesek vagyunk vagy 5, elsírom magam, meg te is, nem? Elveszem a lapátot és mondjuk rátszórom a homokot, elsírod magad, meg én is.
1: Igen, de a sírás az egy komoly, valójában a kezdeti időszakban egy kommunikációs forma.
2: Tehát, hogy aztán van, akinek később is az, és azért mondom, hogy az az egészséges, nem? Hogy ha valami nem esik jól, én mondjuk valamit szeretnék, és nem esik jól, és elsírom magam. Így kommunikálok, és közben egészséges vagyok, és 120 évig élek. Te meg bent tartod magadban, és feszült leszel, és akkor...
1: Nem, igen, de mondom, tehát én emögött mindig valamiféle ilyen önsajnálatot látok.
2: Saját magadat megnevettetni szereted inkább, vagy néha azért meg is régat?
3: Ó, hát nagyon tudom sajnálni magamat.
2: Azt is de lehet, hogy csak percekig, órákig, maximum, esetleg egy napig. Tovább is?
3: Nem, inkább szerencsére nálam keveredik az öniróniával.
2: A legjobb, hogy fájdalmas helyzetben is tudsz nevetni.
3: Igen,
2: tudom. Átcsap.
3: Tudom magam kívülről nézni, és azt mondani, hogy jaj, de hülye vagy, hát hagyd már abba.
2: Tehát úgy, hogy akár úgy is, hogy mondjuk sírsz, zakogsz, és abból egyszer csak átmész kacagásba, szóval megtörténik?
3: Hát ez már helyzetgyakorlat.
2: Meg tud történni?
3: Igen. Igen. Ez azért nem egy magamban volt ilyen, de olyan volt, hogy hát ez igen, ilyen.
4: Ladinek Judit színésznő.
3: Sírás, veszekedés, természetesen partner kell hozzá, férfi partner, a jelenlegi, tehát a kedvesemmel fordult ez elő velem, szerintem először életemben, hogy olyan jó kis vadul, olyan konfliktusokba úgy bele tudtunk veszekedésekbe csúszni, és akkor megy a veszekedés, a tűz, minden, és izzik a parázs, és akkor egyszer csak átcsapott egy olyan röhögésbe, hogy mikor meglátod a másik arcán, a szája szegletében a kis huncuk mosolyt, és akkor már nem tudod komolyan venni az egész veszekedést.
2: Vagy a szeretetet, nem? Mert tulajdonképpen néha elönt minket a mindenféle méreg, és aztán pedig hirtelen így rájön az ember felülről, hogy ja Isten.
3: Hogy most tényleg egy bevásárló szagyron veszekszünk? Most komolyan ezen veszekszünk, hogy hülyék vagyunk?
2: Igen. Pont ezt tud néha annyira
3: és
2: vicces
3: akkor
2: lenni,
3: igen.
2: Hogy tényleg hülyék vagyunk.
3: Igen, és igen.
2: És tényleg azok vagyunk.
3: Igen.
5: Star Portré. TV-ben. Rádióban. YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Kicsit lány, mutatom, hogy mi az élet.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a kánikulában. Hétvégén rendezik meg a Magyar Szecsődi Fesztivált. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos jövőked éjfélig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Királyi Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely Zalaeger Szeged Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10 és 18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrape Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újrahasznosított fémalkat részek felhasználásával. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyar Szecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
3: Ez 13:30-ra megnyitó, Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei Igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citera zenekar Körmendre játszik. Aztán 3:00-tól 3:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra között táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni. 6:30-tól 7:30-ig Brassói csillagok, aztán egy kicsit dombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáta és Szilini Arnoldó Beretta előadása lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a dalbalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság. A férfit a Budapesti Rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem borult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusza címet kapta, a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára.
0: Sporthírek.
1: Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom tábra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Görnönd FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról

0: Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Dimo Fett.
1: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Dimo Fett.
1: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Dimo Fett.
1: Dimo Fett.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Dimofet.
1: Dimofet.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk.

0: myself. Mr. Funky Lover Man, I only do my best. Swedish homemade stew for you, the recipe with Freddy. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Másodszor rendeznek Kisrákos Fesztivált az Őrségben. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hűségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
2: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagúnyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő aljnövényzete. A tűzesethez 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egész napos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subasics Gábor polgármester.
3: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindennek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítás lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
1: Gázvezetéképítési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocskai István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak. A korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Csütörtökön ismét életbe lépett a Vörös Kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, A fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán élt véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára.
4: Sporthírek.
1: Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovic 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.
4: Időjárás jelentés.
1: Szombaton az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő, északon, északnyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de csapadéknak kicsi az esélye. Mérsékelt, több helyen élénk lesz a déli szél, délután 36 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: Lux Funk Black Mix.
6: Black Mix.
7: If you really like to rock the funky beats.
8: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
5: Lux Funk Black Mix.
9: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
10: Görmend FM, rap hangolva.
5: Black Mix.
9: Bővebb info a műsorról

0: Zeit.
1: Lux Funk Black Mix.
2: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
3: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Zsé.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk.

0: Lexfang Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexfang DJ.
2: A Lexfang DJ.
0: Zsí.
1: Lexfang.
0: Lexfang.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.lexfang.com.
1: Lexfang Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

reflection in me. Start walking.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozódik a hőség Magyarországon, az országos tiszti főorvos jövőked éjfélig a legmagasabb 3 fokú riasztást rendelt el az egész országban. Dr. Királyi Ildikó, Vas vármegyei tiszti főorvos sorolt néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Itt tehát a lakosság ugye először is napközben tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. És hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét. Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra.
1: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Gyesev a hőségriadó idején. A Gyesev Szombathely, Zalaeger, Szeged, Sopron vasútállomásain szódaautomatákból naponta 10-18 óra között hűtő ivóvizet biztosít az utasoknak. Az automaták mellett poharak is rendelkezésre állnak, sőt a vasútársaság munkatársai kérésre az utasok kulacsait is feltöltik. A hőségenyhítés érdekében Szombathelyen és Körmenden is párakapuk működnek a vasútállomáson. Kézműves, fémműves foglalkozáson vehettek részt gyerekek az Aegis Rába Parti sporttelepén, ahol a Colonhead Metal Art alkotója ismertette meg velük a Scrap Metal Art alapjait. A program résztvevői a foglalkozás során saját kulcstartót készíthettek újra hasznosított fémalkat részek felhasználásával. Fokozottan figyeljünk házi kedvenceinkre is a hőségben. Kedvenceinkre és haszonállatainkra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk az újabb hőhullám miatt. A szakemberek azt kérik, hogy a folyamatos friss ivóvíz mellett árnyékos pihenőhelyet is biztosítsunk számukra. Vértesi Andrea, az Állatvédők Vasi Egyesületének elnöke szerint a kutya sétáltatást érdemes a kora reggeli vagy az esti órákra időzíteni.
3: Friss víz folyamatosan legyen az állataink előtt, valamilyen módon hűvösre tudjanak félrevonulni. Ez egy fa árnyéka, a házfal melletti rész, vagy egy pince is jó ilyen célra, de mi állatvédők mindenképpen azt ajánljuk a kutya és cica tartóknak, hogy vigyék be magukkal a házba a jószágokat, ott biztosítsanak neki szobahőmérsékletet. Ez a legpraktikusabb a kutyusoknak is.
1: Többen sérültek meg közúti balesetekben Vasban. Az idei első negyedévben többen sérültek meg közúti balesetekben Vas megyében az egy évvel korábbihoz képest. A halálos áldozatok száma változatlan maradt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A statisztika szerint 26. januárja és márciusa között 165 ember sérült meg, míg tavaly ugyanekkor 129 sérültet regisztráltak. A halálos áldozatok száma mindkét év első negyedévében 3 volt. A rendőrség baleseti térképének adatai alapján a legtöbb baleset a 86-os főút Szombathelytől délre fekvő szakaszán, Kisunyom, Balagunyom és Egyházassádosz térségében figyelhető meg, valamint az M80-as autóúton a 8-as főút Rátót és Körmend közötti szakaszán is. A körbendi hivatásos tűzoltók is részt vettek annak, amint egy 4 hektáros erdőtűznek az oltásában, amely a közelmúltban keletkezett Vasvár közelében, közölte a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tájékoztatás szerint több helyen foltokban égett egy akácerdő ajnövényzete. A tűzeset 3-as kiemelt riasztási fokozatban összesen 30 tűzoltó vonult ki, Körmendről, Vasvárról, Szombathelyről és Zalaegerszegről. A tűz során személyisérülésről nem érkezett információ. Második alkalommal rendezik meg az Őrségi Kisrákos Fesztivált, amelynek középpontjában a motorok szerepelnek. A pénteki felvezető programok után szombaton is folytatódik az egésznapos rendezvény, motoros bemutatókkal, főzőversennyel, kulturális programokkal, tájékoztatott Subosics Gábor polgármester.
4: Szombaton 9 órai kezdettel kezdődik a fesztivál, a megnyitó után egy motoros túra kerül megrendezésre. A motoros túra lezajlik, visszajövünk, ugye zajlanak tovább az események, de a motorokhoz fűződően még lesz motorszépségverseny, motorhangnyomásmérés, aztán ügyességi játékok. Kicsit áttérünk a községi szintre, ahol olyan ügyességi játékok lesznek, mint például bálagurító verseny, kötélhúzás, lyukaskalapáccsal szegbeverés, meg nem megszokott dolog, amivel lehet ügyeskedni, mindenek természetesen díja lesz. Egy időben ugye délután már indul is a motocross bemutató, lesz a gyerekeknek délután habparti, valamint a közösségi téren két kiállítást lehet látható, illetve a kulturális programok keretében jönni fog az Ezüst Lilla néptánc csoport, valamint az Albatrosz TSE.
1: Gázvezeték építési munkák miatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítani Szombathely egyik forgalmas körforgalmában augusztus első hétvégéjén, közölte a mélyépítő cég. Egész hétvégére lezárják a Horváth-Boldizsár körút, a 11-es Huszárút és a Bocska István körút csomópontjában lévő körforgalom Kőszeg felé vezető sávját. A Kőszeg felől Szombathely irányába érkező sávok a munkálatok ideje alatt is használhatók maradnak, a korlátozás a közösségi közlekedést is érinti. Háromnapos fesztivállal várják a látogatókat Magyarszecsődön. A szombati kínálatban kulturális programok, hagyományőrző előadások, főzőverseny, koncertek, sportprogramok és családi kikapcsolódási lehetőségek szerepelnek, mondta el Kovács Gábor polgármester.
5: Ez 13:30-ra megnyitó, Vigo Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvár megyei igazgatóságának igazgatója, és jó magam nyitjuk meg a rendezvényt, és akkor bele is csapunk az igazán hatalmas programokba, délután 2:00-től hagyományőrző citer a zenekar körvendően játszik. Aztán 3:00-tól 15:30-ig a Jánfai komédiások előadását tekinthetjük meg, majd a szomszédos település Molna Szecsőd, délután 4 és 5 óra közötti táncosait nézhetjük meg, szecsődi fergetek néven fognak fellépni, 6:30-tól 7:30-ig rassói csillagok, aztán egy kicsit tombol a sorsolás is lesz, majd este fele Julina Beáté Szilinyi Arnold operetta előadással lesz megtekinthető, és akkor utána egy Space Bass koncerttel lesz megtekinthető. És napközben találkozhatunk Johnnyval, ő lesz velünk egész nap, illetve ő fogja a talpalávalót szolgáltatni.
1: Elfogtak egy 35 éves férfit, aki letöltendő börtönbüntetésre elől bujkált, és aki ellen 3 elfogató parancs, valamint összesen 6 körözés volt érvényben, közölte a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság. A férfit a budapesti rendőrfőkapitányság fogta el, ugyanis nem vonult be a börtönbe. Vagyon elleni bűncselekmények, bódult járművezetés és közúti veszélyeztetés miatt kellett volna leülnie büntetését, miután elfogták, börtönbe vitték. Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz szolgáltatók a rendkívül meleg időjárás miatt. Honlapjukon az ivóvíz szolgáltatás folyamatos biztosítás érdekében arra kérik az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az automosás. 5%-ra csökken a tűzifa áfája ősszel. A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be Kármán András pénzügyminiszter Facebook oldalán. Jelenleg 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészben tűzifával fűt. A kormány bevonja a tűzifával fűtő családokat a rezsicsökkentésbe azzal, hogy az eddigi 27%-os áfát 5%-ra csökkenti ősztől. Hozzátette, a döntés megszületett, a részletekről később számolnak be. Csütörtökön ismét életbe lépett a vörös kód. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat csütörtökön, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán szerdán. Hozzátéve a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyerekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a hallgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei Tavi Kirendeltségének vezetője az MT-nek. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget. 25 új helyszínt vett fel a világörökségek listájára az UNESCO Világörökségi Bizottsága 48. ülésszakán, amely szerdán ért véget a dél-koreai Puszanban. A 25 újonnan felvett helyszín között 19 kulturális, 5 természeti és 1 vegyes világörökségi helyszín van. Kiemelték, hogy 3 afrikai ország, a Comores-szigetek, São Tomé és Príncipe, valamint Dél-Szudán először került fel a listára. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyerek kórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten, amelyet Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendeztek Castel Gandolfo pápai rezidenciájának udvarán. Az imádsággal egybekötött hangverseny a Békehimnusza címet kapta a Szent Ferenc által 1224-ben írt naphimnusz mintájára. Szombaton lesz a Balaton átúszás. A nevezést az időpontváltozás miatt visszalépő nevezők létszámát a függően mindhárom távra újra megnyitották. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy a hullámzó Balatonban biztonsággal úszni nyílt vízi tapasztalatot igényel. Az úszodai körülmények ismerete nem biztos, hogy elég. Távozik a Falco Vulcano Energia KC Szombathely NB1-es kosár csapatának szerb légiósa. A megbízhatóan stabil teljesítményre képes, klasszikus csapatember Aleksa Novakovics 2025. januárjában igazolt Szombathelyre. Az első szezonjában a Magyar Kupát, a másodikban bajnokságot nyert a szombathelyi csapattal. A 30 éves játékos az osztrák első osztályú BC Vienna színeiben folytatja pályafutását.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Gyors hajtókra vadászik a rendőrség jövő héten. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli pedig december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart majd. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezre jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napos száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki zivatarok. Éjszaka általában 13-25, délután 36-39 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán, ezt

99.8. Görmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a rekkenő hőség, jövő hét közepén állhat le teljesen a paksi atomerőmű. Visszaállította az ellenőrzést Olaszország a Spanyolország felől érkezőkkel szemben. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Várhatóan kedden vagy szerdán állíthatják le a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter Pakson. A miniszterelnök elmondta, hogy amint a Dunavíz szintje eléri a kritikus szintet, az atomerőmű utolsó, még üzemelő blokkját is teljesen le kell kapcsolni. Közölte azt is, hogy megkezdődhet a Dunamenti erőmű műszaki hiba miatt leállított blokkjának újraindítása. A létesítmény szombattól teljes kapacitással működhet. Elmondta azt is, hogy estére összehívták a védelmi munkacsoport ülését, amit Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó vezet, és az energiacégek, intézmények, erőművek vezetői is jelen lesznek. A paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakció vezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilis-medence 14 településén. Tahitótfaló, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó és Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Energiatakarékossági okokból hétfőig fokozatosan leállítják a budai vár épületeinek díszkivilágítását. Ez érinti a Karmelita épületét, a Szociális és Családügyi Minisztérium épületét, a Citadellát és hétfőtől a budai várat is, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Sebességmérő akciót tart a rendőrség jövő héten a közutakon. A hétfőn kezdődő ellenőrzéshez a magyar rendőrség is csatlakozik. Az akció célja, hogy kiszűrjék a szánguldozó sofőröket, a gyorshajtás ugyanis még mindig az egyik legfőbb baleseti ok. A hatóság azt szeretné, hogy az autósokat ne a büntetés tartsa vissza a szánguldozástól, hanem az a cél, hogy mindenki hazaérjen. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is visszaállították a Spanyolországból érkezők ellenőrzését. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Ceutába több tízezren jutottak be Marokkó felől. Közben visszatért Marokkóba annak a mintegy 50 ezer határsértőnek a fele, aki egyetlen nap alatt jutott be Ceutába. Többségük átúszott a szomszédos ország partjáról. Az eset heves vitát váltott ki az Európai Unióban a határbiztonságról.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton